0: Azért nem nem vagy jó, kimba. Élen nem vagy jó,
1: hol? Muy bien.
2: Sí, por lo visto, ahí le gusta.